Nos ide az itt a peruhát, aki vázzál lenni, a ütbe zúl a kebelykunás.